0: melihat dan jur bagong.
1: Ayo kang,
0: jur aku.
1: Datu mandang kowe noso beras aneng lumpang bagong. Takatok,
0: mana rak kompak.
1: Wah, apa iki? Jan apa iki kumplak ayo. Lumbung desa pratani padha makarya. Ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ketek ket